6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Good.
1: It's my station on the radio.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9.
3: A következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. A parlagfű virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkezhetnek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel vannak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félvárról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban. A nők átlagosan 21, a férfiak 16 évig kapnak nyugdíjat. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Azt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkora, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjban a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíj kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt, míg a rokkantsági nyugdíjasoknál a férfiaknál 24, a nőknél 22 év, még 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NÉSZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg az engedélyt is,

0: amely lehetővé teszi, hogy a MOL magyar és az orosz Gazprom nyelv tárgyalásokat folytasson a NIS-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-éig érvényes. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raška környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárányt tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh- és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletek rendeltek el, ellenőrzik az állatok mozgását, és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészeteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. A juh- és kecskehimlő rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely kizárólag a juhokat és a kecskéket érinti, emberre nem veszélyes.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 666 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 343 sérült meg. A hétvégén két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, egy halálos áldozattal és egy anyagi kárral. A belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az intenzív forgalom ellenőrzés és a nagyszámú végrehajtott megelőző intézkedés ellenére július eleje óta 38 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, köztük 11-30 év alatti. Az egyik ellenőrzés során Szorcsén területén egy 20 éves sofőrt állítottak meg, mert 215 km/órán sebességgel hajtott egy olyan szakaszon, ahol a sebességkorlátozás 100 km/óra. A sofőrt eltávolították a forgalomból, és erőszakos vezetés miatt vétségi feljelentést tettek ellene. Minden közlekedőt arra kérnek, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, különösen a sebességkorlátozásokat, mivel a nem megfelelő és szabálytalan gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A közlekedési rendőrök továbbra is fokozott ellenőrzéseket fognak végezni, és következetesen szankcionálják a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket a közlekedés biztonsági javítása és az emberi életek védelme érdekében. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak időnként jelenhetnek meg kisebb felhők. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul. A szél gyenge, mérsékelt lesz, sebessége mintegy 14 km/h. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 Celsius fok körül várható. A tiszta vízellenes a Magyar Kanizsánál 139, Zentánál 218 cm magas. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31.

0: 1, telefon 024-4876-660, Angrotex.
1: MLShop 024, megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen, Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemez megmunkáló műhely ügyfeleinket, vízszintes és függőleges, eres csatornák, lemezhajlítás, terv szerint, trapézlemezek, méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Ez volt a

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, tív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép jó reggelt kívánunk! Kedd reggel van, és tudod, Zenóbia, van egy mondat, amin tegnap este sokat gondolkodtam.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Na, kíváncsivá tettél, mi volt az?
6: Az, hogy az emberek legtöbbször nem a nagy ajándékokra emlékeznek, hanem az apró figyelmességekre. Arra, amikor valaki megkérdezte, hogy vagy, vagy amikor az ismeretlen rájuk mosolygott.
7: És milyen igaz, egy kedves szó nem kerül semmibe, mégis lehet, hogy valakinek éppen az változtatja meg az egész napját.
6: A mai pozitív gondolatunk így szól, nem tudhatod, kinek lesz ma szüksége egy mosolyra, egy biztató szóra, vagy egy kedves gesztusra.
7: Lehet, hogy gyorsan élünk, rohanunk munkába, boltba, intézzük a napi teendőket, közben pedig néha elfelejtjük, hogy a legszebb dolgok nem is pénzbe kerülnek.
6: Egy ölelés, egy köszönöm, egy dicséret, vagy csak annyi, hogy odafigyelünk egymásra. És ma is egyetlen közös kérdésünk lesz, amely végigkíséri a műsort. Mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaki valaha tett önért? Lehet, hogy csak egy mondat volt, egy virág, egy váratlan segítség, vagy valami egészen egyszerű, amit soha nem felejtettek el.
7: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk a történeteikre.
6: Lehet, hogy ma éppen az önök üzenet emlékeztet majd valakit arra, hogy milyen sokat jelenthet egy kis figyelmesség.
7: Készítsék el a reggeli kávét, mosolyogjanak egy nagyot, és induljon jól ez a kedd is!
6: Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, ahol hiszük, hogy egy apró kedvesség néha egy egész napot, sőt, egy egész életet is képes megszépíteni.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, szerintem a nevünk az első ajándék, amit az életben kapunk, egész életünkön át elkísér bennünket.
3: És milyen jó érzés, amikor valaki nem felejti el a névnapunkat. Néha egy egyszerű üzenet is elég ahhoz, hogy mosollyal induljon a nap.
2: Július 28-án a Szabolcs nevű hallgatóinkat ünnepeljük. A Szabolcs ősi magyar név, amely valószínűleg a honfoglalás korából származik. A hagyomány szerint Szabolcs vezér Árpád fejedelem egyik hűtársa volt, ezért ez a név a bátorságot, a hűséget és az erőt is jelképezi.
3: A Szabolcs nevű emberekről gyakran azt mondják, hogy kitartóak, megbízhatóak, és mindig számítani lehet rájuk. Akár igaz ez, akár nem, egy biztos, ha minden Szabolcs, ma minden Szabolcs megérdemli a szeretetteljes köszöntést.
2: Ha most egy Szabolcs hallgat bennünket, kívánunk nagyon boldog névnapot, legyen ez a nap tele örömmel, jó egészséggel, szeretettel és olyan emberekkel, akik őszintén örülnek önnek.
3: És ha ismernek egy Szabolcsot, ne várjanak estig, egy telefonhívás, egy üzenet vagy egy készfogás is szebbé teheti a napját.
2: Közben már érkeznek a válaszok a mai közös kérdésünkre is, sokan írják, hogy életük legkedvesebb apró figyelmessége egy váratlan ölelés, egy kézzel írt levél vagy egy egyszerű mondat volt, számíthatsz rám. Néha ezek az apró gesztusok,
3: de az már rajtunk múlik, milyen emlékeket társítanak hozzá az emberek.
2: Minden kedves Szabolcsnak kívánunk nagyon boldog névnapot!
3: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Let's do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenobia, szerintem a nyárnak van egy hivatalos gyümölcse.
3: Találgathatok?
2: Igen.
3: Ha hideg, lédús és mindenki mosolyog, amikor meglátja, akkor biztosan a görögdínyére gondolsz.
2: Pontosan, és ma egy olyan desszertet készítünk, amelyben a friss túrókrém és az édes görögdínje találkozik. Egy dínyés túrótortát, amit sütni sem kell.
3: Szükségünk lesz 25 dekagram darált háztartási kekszre, 10 dekagram olvasztott vajra, 50 dekagram krémes túróra, 2 deciliter hab tejszínre, 10 dekagram porcukorra, 1 csomag vaníliás cukorra, 1 citrom reszelt héjára, 8 gram zselatinra, körülbelül 0,5 kg mag nélküli görögdínyére, a díszítéshez pedig friss mentalevelet is készíthetünk.
2: A darált kekszet összekeverjük az olvasztott vajjal, majd egy tortaforma aljába nyomkodjuk. Ez lesz az alap, ezután hűtőbe tesszük, amíg elkészítjük a krémet.
3: A túrót simára keverjük a porcukorral, a vaníliás cukorral és a citromhéjjal a felvert tejszínt. Óvatosan hozzáforgatjuk, majd a langyosra hűtött zselatint is belekeverjük. A krémet ráöntjük a kekszes alapra.
2: A tetejére szépen elrendezzük a felkockázott görögdínyét. Ezután legalább 4 órára hűtőbe tesszük, hogy szépen megtermedjen.
3: És most jön a panda csavar, ha igazán különleges ízre vágynak, morzsoljanak a tetejére néhány mentalevelet, vagy reszeljenek egy kevés citromhéjat. Friss, üde és igazi nyári desszert lesz belőle.
2: A mai közös kérdésünkre is sokan kedves választ küldtek. Többen írták, hogy életük egyik legszebb apró figyelmessége egy saját készítésű sütemény volt, mert egy szelet tortában nem csak az ízek vannak benne, hanem az is, hogy valaki időt szánt ránk.
3: A legfinomabb desszertek receptje egyszerű, egy kis szeretet, egy csipet türelem és sok mosoly.
2: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó étvágyat kívánunk!
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
4: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

0: akik évtizedeken át meghatározóak maradnak, és vannak olyanok is, akik néhány év alatt robbannak be, mégis milliók kedvencei lesznek.
1: Ma egy olyan fiatal előadóról beszélgetünk, akinek a dalait szinte lehetetlen nem hallani a rádiókban vagy az interneten. Ő nem más, mint a Dash.
0: Dash polgári neve Molnár Attila. Budapesten született, és néhány év alatt a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadójává vált. Saját stílusába ötvezi a rappet és modern pomszenei jellemeket, ezért dalai nagyon sok fiatalhoz eljutnak.
1: Karrierje igazán akkor kapott nagy lendületet, amikor több sikeres közös dalt készített Azahriával. Ezek a közös produkciók rövid idő alatt több millió meghallgatást értek el, és koncertjeiken is hatalmas tömegek éneklik velük a dalokat.
0: Dash zenéje könnyen felismerhető, laza mai hangzás, őszinte szövegek és olyan dallamok jellemzik, amelyek gyorsan megmaradnak az ember fülében. Nem véletlen, hogy a fiatalabb generáció egyik meghatározó előadója lett.
1: Aki járt már Dash koncertjén, azt mondja, hogy elképesztő energiával áll a közönség elé, a rajongók hívőről fújják a dalokat, a koncertek pedig igazi közösségi élménnyé válnak.
0: És tudod, Zenobia, a mai közös kérdésünkhöz ez is kapcsolódik, hiszen sok hallgatónk írja, hogy egy koncertjegy, egy közös éneklés vagy egy váratlan zenei élmény volt életük egyik legkedvesebb ajándéka. A zene valóban képes összehozni az embereket.
1: Lehet, hogy más-más zenét szeretünk, de egy jó dalban mindig van valami közös, egy érzés, egy emlék, egy pillanat.
0: Most pedig hallgassunk meg egy dalt Dash-től, és folytassuk együtt a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652229555. Adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovó.
4: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
5: Ez volt a reklám.
6: Honda Rádió. Honda Rádió.
7: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 5147.
8: Pontosan 1914. július 28-án Ausztria, Magyarország hadat üzent Szerbiának. Ezzel kezdetét vette az első világháború, amely később a világ számos országát magával sodorta, és alapjaiban változott meg a 20. század történelme.

0: 1858-ban ezen a napon az amerikai kongresszus elfogadta azt a törvényt, amely létrehozta a NASA-t, a világ legismertebb űrkutatási hivatalát. Néhány évvel később már emberek jártak a Holdon, ami addig szinte elképzelhetetlennek tűnt.
1: 1928. július 28-án megnyitották a 9. nyári olimpiai játékokat Amsterdamban. Ez az olimpia több szempontból is történelmi volt, először gyulladt meg hivatalosan az olimpiai láng a stadionban, és a nők is egyre több versenyszámban indulhattak.
0: És július 28-án született Beatrix Potter, a világhírű írónő és illusztrátor, aki megalkotta Nyúl Péter kedves történeteit, meséin generációk nőttek fel világszerte.
1: És egy igazán érdekesség, több országban július 28-át a tejcsokoládé napjaként is ünneplik, úgyhogy ma, ha megesznek egy-két kocka csokoládét, nyugodtan mondhatják, hogy történelmi hagyományt követnek.
0: Tudod, Andrea, a történelem tele van nagy eseményekkel, de a mi életünk történetét sokszor a legapróbb kedvességek írják.
1: És pontosan erről szól a mai közös kérdésünk is, mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaki valaha tett önökért. Annyira jó olvasni ezeket a történeteket.
0: A múltból tanulunk, a jelenben élünk, a jövőt pedig a mai döntéseinkkel írjuk.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk, mert még rengeteg érdekességgel készültünk.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: A Panda Kuckorovat támogatója a Magyar Kanizsai Profi Vet Állatorvosi Rendelő, ahol modern felszereléssel, nagy szakértelemmel és szeretettel gondoskodnak kedvenceink egészségéről. A Profi Vetnél tudják, hogy egy kutya vagy egy cica nem csupán házi állat, hanem a család része. Zenóbia, figyelted már, hogy vannak kutyák, amelyek teljesen oda tapadnak a televízió elé?
7: Igen, az egyik ismerősöm kutyája például minden alkalommal ugatni kezd, amikor egy másik kutya jelenik meg a képernyőn. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy a mi Beethovenunkkal nagyon sokszor végignéztük a Beethoven 1-2 filmet, és ő is le nem vette a szemét a képernyőről, úgy nézte a társát, vagyis a ugyanolyan kutyust, mint ő.
6: És képzeld, Zenóbia, ez egyáltalán nem ritka jelenség. A kutatók szerint sok kutya felismeri a mozgó állatokat a televízióban, sőt, a hangjukra is reagál. Beethoven is reagált?
7: Reagált, igen, és nagyon is figyelt. A kutyák látása más, mint a miénk, kevesebb szint érzékelnek, viszont a mozgást sokkal gyorsabban veszik észre. A mai modern televízió képe már olyan gyorsan frissül, hogy a kutyák számára is természetesnek tűnik, ezért sokkal jobban leköti őket, mint a régi készülékek.
6: De van-e kedvenc műsoruk? Bizony, vannak olyan kutyák, amelyek különösen szeretik a természetfilmeket, vagy azokat a videókat, amelyekben madarak, mókusok vagy más kutyák szerepelnek. Persze akadnak olyan négylábúak is, akik egy pillantás sem vetnek a képernyőre, és ez is egy teljesen normális jelenség.
7: Hiába a legizgalmasabb televíziós műsor, a kutyának mégis a gazdája a legérdekesebb. Semmilyen képernyő nem pótolja a közös sétát, a játékot vagy egy simogatást.
6: A mai közös kérdésünkre érkezett üzenetek között is volt, aki azt írta, hogy életük legkedvesebb figyelmessége egy négylábú baráttól érkezett, egy farokcsóválás, egy odabújás, vagy amikor érezték, hogy a kutyájuk mellettük van a nehéz pillanatokban.
7: Lehet, hogy a kutyák nem értik minden szavunkat, de a szeretet nyelvét tökéletesen beszélik.
6: És talán ezért tudnak bennünket minden egyes nap úgy hazavárni, mintha hosszú hónapok után találkoznánk újra.
7: Cicájának vagy bármely kis kedvencének állatorvosi segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a ProfiVet csapatához.
6: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenóbia nyáron sokan alig várják, hogy végre csobbanjanak egyet, de sajnosan strandolás után néha egy kellemetlen vendég is megérkezik, ami nem más, mint a fülfájás.
4: Bizony, sokan azt hiszik, hogy csak megfázás okozhat fülfájást, pedig nyáron gyakran a víz a ludas, különösen akkor, ha hosszabb ideig a hallójáratban marad.
3: De mi az az úszófül? Az úgynevezett úszófül a külső hallójárat gyulladása. A meleg nedves környezet kedvezhet a baktériumok és a gombák elszaporodásának, ezért strandolás vagy úszodázás után alakulhat ki.
4: Néhány egyszerű szabállyal sokat tehetünk, strandolás után óvatosan töröljük szárazra a fül külső részét, ha marad benne víz, döntsük oldalra a fejünket, hogy kifolyhasson. Ne nyúljunk a fülünkbe fültisztító pálcikával, mert könnyen megsérthet.

0: A hallójárat bőrét, aki gyakran küzd ilyen problémával, használhat úszáshoz füldugót is.
1: De mit tegyünk, ha már fáj? Ha a fájdalom enyhe, pihentessük a fület, tartsuk szárazon, és lehetőség szerint ne menjünk újra vízbe. Ha azonban erősödik a fájdalom, váladékozás jelentkezik, romlik a hallás vagy láz is kialakul, mindenképpen forduljunk orvoshoz, a megfelelő kezeléshez sokszor fül
0: kapcsolódás, de ugyanúgy, ahogy a bőrünket naptejjel védjük, érdemes a fülünkre is odafigyelni. Egy kis elővigyázatossággal sok kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket.
1: A mai közös kérdésünkre is érkeznek a válaszok, sokan írják, hogy a legkedvesebb figyelmesség az volt, amikor valaki vigyázott rájuk, amikor betegek voltak, néha a legnagyobb törődés az, hogy emlékeztetjük egymást, vigyázz az egészségedre.
0: Az egészségünket nem akkor kell óvnunk, amikor már baj van, hanem minden nap apró odafigyeléssel.
1: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Vigyázzanak magukra, és ha strandolnak, a fülükre is figyeljenek.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla CT.

0: Skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Ez volt a reklám.
3: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
4: Panda Rádió.
3: Hit music. Give it up.
4: Panda Rádió.
5: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: És már itt is van a műsor egyik legkedveltebb rovata, ez a horoszkóp pandás módra, ahol nem megjúsoljuk a jövőt, hanem adunk egy kis lendületet a naphoz.
7: Pontosan, mert a csillagok talán mutathatnak egy irányt, de a történetet mindig mi írjuk tovább. Lássuk, mit tartogat ez a kedd.
6: Kosma, könnyen ön lehet az, aki elsőként nyújt segítő kezet egy apró figyelmességért, később még nagyon hálás lesz valaki.
7: Bika, ne aggódjon, ha nem halad minden a tervei szerint, néha egy kis kerülő út vezet a legszebb célhoz.
6: Ikrán, vidám beszélgetések várhatnak önre, lehet, hogy egy régi emlék kerül elő, amely mosolytan az arcára.
7: Rák, érdemes ma egy kis időt a családra vagy a barátokra szánni. Egy közös kávé vagy telefonhívás sokkal többet érhet, mint gondolná.
6: Oroszlán, ma sugárzék ön körül a jókedv, használja ki ezt az energiát, mert másokra is átragadhat.
7: Szűz, ne akarjon minden tökéletesen csinálni, a legfontosabb, hogy szívvel tegye azt, amit elkezd.
6: Mérleg, ma valaki kellemes meglepetést okozhat önnek, fogadja nyitott szívvel, mert a kedvesség mindig visszatalál.
7: Skorpió, hallgasson a megérzéseire, egy régóta halogatott döntéshez ma megérkezhet a szükséges bátorság.
6: Nyilas, remek nap arra, hogy kipróbáljon valami újat, egy új útvonal, egy új recept, vagy egy új ismerettség is színesebbé teheti a hetet.
7: Bak, a kitartása ma is meghozhatja a gyümölcsét, ne adja fel még akkor sem, ha a cél egy kicsit távolinak tűnik.
6: Vízöntő, engedje szabadon a fantáziáját, egy kreatív ötlet ma akár másoknak is inspirációt adhat.
7: Halak, ma különösen figyeljen az apró örömökre, egy kedves szó, egy mosoly vagy egy napsugár is emlékezteteti arra, milyen szép tud lenni egy hétköznap.
6: Tudod, Zenóbia, ahogy olvassuk a hallgatóink üzeneteit, egy dolog biztosan látszik, a legnagyobb örömöket sokszor nem a nagy ajándékok hozzák, hanem az apró figyelmességek.
7: Így van, lehet, hogy ma ön lesz az, aki valakinek egy mosolyjal, egy kedves szóval, vagy egy váratlan segítséggel szebbé teszi a napját.
6: Legyen vidám, sikeres és szeretettel teli, kedjük, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, következik a mosolycsomag és a kabaré.
5: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
4: 103.5
3: Feels good. Makes me feel good. It's my station.
5: Panda Rádió.
8: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
9: Halló, szia, én vagyok az.
10: Te vagy az. Akkor én ez vagyok?
9: Nem? Nem, te az vagy.
10: Te az előbb azt mondtad, hogy te vagy az.
9: Igen, ha én vagyok az. Na, te a Feri vagy?
10: Ja, persze, én a Feri vagyok. Na most, te ugye az Ortutainé Pullár Péter vagy.
9: I-vel vagy Y-nal?
10: TH-val.
9: Nem, nem, mert én a Tibi vagyok. Nem ismered meg a hangomatot?
10: Hát, ha mutatsz róla egy arcképet, akkor megismered. Na, meséljél, mi újság van?
9: Képzeld el.
10: Na, várjál. Elképzeltem.
9: Rajta. Vettem egy telefont. Megint.
10: Igen? És milyen?
9: Kék.
10: De úgy értem, hogy okos telefon?
9: Nem, mert hiába dobom el a botot, nem hozza vissza. Na, meséljél, hogy telt a karácsony?
10: A fiaméknál voltunk.
9: Hol laknak?
10: Szomszéd szobában.
9: Akkor nem kellett sokat utazni.
10: Hát mert rossz irányba indultunk el. De szerencsére még elértük az utolsó hajót visszafelé.
9: Képzeld el fele, hogy én meg mit kaptam karácsonyra?
10: Na, mit?
9: Nem figyelsz. Most mondom, hogy mit kaptam karácsonyra.
10: De mit?
9: Hát nagyon hülye vagy. Már harmadszor mondom, hogy mit kaptam karácsonyra. Na, gyűjtöm a szolmizációs hangokat ma. Ma csak ez hiányzott. Na, azt kaptam. Te mit kaptál?
10: Nem, én nem kaptam, mert én nem gyűjtöm. Ellenben a feleségemtől kaptam egy utolsó esélyt.
9: Mire?
10: Karácsonyra.
9: Megtaláltam az egyetlen embert, aki hülyébb, mint én. Hát... Úgy értem, hogy mire kaptál utolsó esélyt, na?
10: Ja, azt mondta, hogy ha nem szokok le az italról, akkor elválik. Ha?
9: És leszoksz?
10: Ha majd elválik.
9: Képzeljed el fele, hogy én meg vettem egy új telefont.
10: De ezt már mondtad.
9: Tudom, de azóta.
10: Azóta, hogy beszélgettünk?
9: Igen, ma másik lemerült.
10: Mi, búvár?
9: Nem, ilyen droidos, androidos vagy micsoda.
10: Az milyen?
9: Ha például tud olyat, hogy leteszed a szekrényre, és ott maradna.
10: Nekem is kell egy ilyen. Te, mi volt nálatok a menü karácsonykor?
9: Menü? Hát ilyen dokumentumok megnyitása, képernyőbeállítás, Bluetooth.
10: Mi a Vic Katica étteremből hozattunk Norbi Burger torna dressinggel.
9: Feleséged mit kapott ajándékba?
10: Görkorcsaját.
9: Miért?
10: Mert elnéztem a dobozt. Ikonakám is elég boldogtalan volt a krumpli nyomó miatt. De aztán cseréltek, így mindenki boldog lett a végén.
9: Én is mindig elfelejtem, hogy melyik dobozba mit csomagoltam, úgyhogy idén ráírtam a dobozokra a keresztnevű kezdőbetűjét. Na.
10: Jó, de a feleséged Klári, a lányod Kati, a vejed meg Kacsi.
9: Akkor az lehetett a baj. Ja.
10: Képzeld el, mi meg vidéken szilvesztaznánk.
9: Okos. Jó.
10: Furmányos jó. Dolog, na.
9: Figyelj már, és tűzijáték lesz.
10: Igen, mert most a kínaiban vettem gázpalackot a tűzhelyhez.

0: Én meg, képzeld el, a Szaténbolt melletti kis utcában összefutottam a Tannenbaum Misivel. Te olyan hülyeséget mesélt, hogy el sem tudom mondani.
1: Na mit mesélt?
0: Mondom, el sem tudom mondani.
1: És ki az a Tannenbaum Misi?
0: Együtt gyerekeskedtünk.
1: Igen? Mikor?
0: Két éve. Na, figyú, le kell tennem, mert várnak a pártházban.
1: Ha már nincs is pártház.
0: Ja, akkor hadd várjanak. Na, szia!
1: Szia, üdvözlöm a Tomit.
0: Tomit?
1: A Sittes Tomit.
0: Na, két éve meghalt.
1: Ja, akkor elnézés, téves.
0: Semmi baj.
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Fokozott figyelem a vízfogyasztásra. A tartós nyári meleg miatt az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy napközben rendszeresen pótolják a folyadékot, különösen a gyermekek és az idősek esetében. A legmelegebb órákban érdemes árnyékban tartózkodni és kerülni a megterhelő fizikai munkát. Elkezdődnek az előkészületek az őszi vetésre. A betakarítás után a gazdák már az őszi munkákra készülnek, több helyen megkezdődött a talaj előkészítése, hogy a következő szezon is eredményes lehessen. A szakemberek szerint a megfelelő talajmunka alapvetően meghatározza a jövő évi termést. Nyári olvasás a könyvtárban. A Magyar Kanizsai Könyvtár továbbra is szeretettel várja az olvasókat. A nyári szünet kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek és a felnőttek is új könyveket fedezzenek fel, hiszen az olvasás egyszerre kikapcsolódás és feltöltődés. Egyre többen kirándulnak kerékpárral Magyarországon, tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. A családok egyre gyakrabban választanak rövidebb kerékpáros túrákat, amelyek egyszerre jelentenek sportot és közös élményt. Újra a természet felé fordulnak az emberek, nemzetközi felmérések szerint egyre többen választják a természet közeli pihenést a zsúfolt üdülőhelyek helyett. Az erdei séták, a tavak és a folyópartok egyre népszerűbb úti célok a nyári hónapokban. Panda ajánló. Ha szeretnének egy kellemes estét eltölteni a szabadban, érdemes figyelni a Hello Kanizsa és a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény programjait, hiszen a következő napokban is több kulturális esemény és családi rendezvény várja az érdeklődőket. Emellett a nyári estéken egy séta a Magyar Kanizsai Tiszaparton is remek kikapcsolódás lehet. Naplementében egészen különleges hangulata van a folyópartnak. Ezen a napon, július 28-án, 1821-ben Peru ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét. Az ország ezt a napot ma is nemzeti ünnepként tartja számon. A nap jó híre. A nyári szünetben egyre több család dönt úgy, hogy a közös élményeket választja. Kirándulnak, kerékpároznak, vagy egyszerűen együtt töltenek egy estét a természetben. Ezek az apró pillanatok sokszor életre szóló emlékekké válnak. Ma érdemes tudni, ha a mobiltelefonjuk túlmelegszik a napon, ne tegyék azonnal hűtőbe, inkább vigyék árnyékos helyre, vegyék le a tokját és hagyják természetes módon lehűlni, így elkerülhető az akkumulátor károsodása. Mit mondott a kedd a hétfőnek? Nyugi, én már egy kicsit közelebb vagyok a hétvégéhez. Panda Radar, képben a világgal.
1: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: Zenóbia, aki mostanában lesétált a Tiszapartra, biztosan észrevette, hogy valami megváltozott.
2: Igen, a Tisza most egészen más arcát mutatja.
3: A víz visszahúzódott, előbukkantak a homokpadok, és olyan partszakaszok is láthatóvá váltak, amelyeket máskor teljesen beborított a folyó.
0: Az elmúlt hetek forró, csapadékszegény időjárása miatt a Tisza vízszintje több helyen is rendkívül alacsony, a szakemberek szerint nem csak nálunk, hanem a Dunai és más folyók esetében is hasonló a helyzet, amit elsősorban a tartós aszály okoz.
3: Az alacsony vízállás nem csak a hajózást nehezíti meg, a halaknak és más vízi élőlényeknek is komoly kihívást jelent, hiszen a sekélyebb víz gyorsabban felmelegszik és kevesebb oldott oxigén tartalmaz, ezért ilyenkor különösen fontos, hogy óvjuk a folyó élővilágát és ne hagyjunk szemetet a parton.
0: de egy másik arcát is megmutatja, van azonban ennek egy különleges oldala, és sokan most olyan homokpadokat, apró öblöket és partszakaszokat fedeznek fel, amelyeket magas vízállásnál soha nem látnának. A Tisza ilyenkor, mintha egy egészen új tájat mutatna nekünk.

0: De legyünk óvatosak, a sekélynek tűnő víz is lehet hirtelen mély, a meder pedig csúszós vagy süppedős, ezért mindig körültekintően közlekedjünk a parton.
1: A mai közös kérdésünkhöz is kapcsolódik ez a téma. Többen írták, hogy életük egyik legkedvesebb emléke egy tiszaparti séta volt valakivel, akit nagyon szerettek. Néha egy folyóparti csendes beszélgetés többet ér minden ajándéknál.
0: A Tisza most alacsonyabb, de a szépségéből semmit sem veszített.
1: Mert a folyó megtanít bennünket arra, hogy az életben is vannak apályok és dagályok, és ahogy a víz egyszer újra megemelkedik, úgy a nehezebb időszakok után is mindig jönnek szebb napok.
0: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenóbia, mit szólnál, ha ma egy olyan városba utaznánk, ahol mediterrán hangulat, történelmi emlékek és hangulatos teraszok várnak bennünket?
6: Ez nagyon jó hangzik. Ma irány Pécs, Magyarország egyik legszebb és legbarátságosabb városa, és azt mondják, hogy Pécs az egyetemek városa és a művészetek városa is.
5: Pécset sokan Magyarország mediterrán városának nevezik, a szűk utcák, a hangulatos terek, a kávézók és a sok zöld park miatt szinte mindig olyan érzése van az embernek, mintha nyaralna.
6: Ha Pécsen járnak, ne hagyják ki a Széchenyi teret, a város szívét, ahol a híres Gázi Kászim Pasa dzsámija áll. Érdemes felkeresni a pécsi székesegyházat, a zsolnai kulturális negyedet, valamint az ókeresztény sírkamrákat is, amelyek a világörökség részét képezik.
5: Ha pedig elfáradtak a városnézésbe, üljenek be egy kellemes teraszra, egy kávéra vagy egy hűsítő limonádéra. Pécs belvárosa nyáron különösen hangulatos, esténként pedig megtelik zenével és élettel.
6: Ha szeretik a természetet, érdemes felmenni a pécsi TV toronyba is. Tiszta időben csodálatos panoráma nyílik a városra és a mecsek dombjaira.
5: Mai közös kérdésünk is erről jut eszembe. Sokszor nem az számít, milyen messzire utazunk, hanem hogy kivel osztjuk meg az élményeket.
6: Minden város mesél egy történetet, Pécs története pedig évszázadok óta a kultúráról, a találkozásokról és a vendégszeretetről szól.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Lehet, hogy a következő kirándulásunk éppen Pécsre vezet. Jó utat kívánunk!
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ből 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Zenobia, van egy ruhadarab, pontosabban egy kiegészítő, ami idén-nyáron szinte mindenhol feltűnik, és ami a legjobb benne, valószínűleg sokak szekrényében már most is ott lapul.
2: Így van, ez pedig nem más, mint a kendő. Régen leginkább a nagymamáink hordták, most pedig ismét meghódította a divatot.
1: Egy színes kendő ma már nem csak a nyakban viselhető, sokan a hajukba kötik, fejpánként hordják, a táska fülére csomózzák, sőt még övként is használják. Egyetlen apró kiegészítővel teljesen új hangulatot kaphat egy egyszerű nyári öltözék.
2: Idén is hódítanak a könnyű lenvászon és pamut ruhák, a világos árnyalatok és a természetes anyagok. A divat azt üzeni, legyen kényelmes, szellős és önazonos az öltözködésünk.
1: Ha pedig szeretnének egy kis frissességet vinni a ruhatárukba, elég egy vidám kendő vagy egy élénkebb táska. Nem kell teljesen új gardróbot vásárolni, néha egyetlen apró részlet is csodákra képes.
2: Mai közös kérdésünk is eszembe jut erről, a legszebb dolgok sokszor egészen aprók, egy mosoly, egy kedves szó, vagy akár egy kedvenc kendő, amelyhez egy szép emlék kötődik.
1: A divat változik, a stílus viszont abból születik, ahogyan viseljük azt, ami jól áll nekünk.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
1: És legyenek bátrak önmagukat megmutatni, mert a legszebb kiegészítő mindig a magabiztos mosoly.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Ez volt a reklám.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír ma a Magyar Szól vezető hír szerint ismét napirendre került a szerb kormányba vetett bizalom kérdése. Az ellenzék újra kezdeményezte a kormány felelősségre vonását, így a parlamentben ismét élénk politikai vita várható. Szomorú hír érkezett Hócsák közeléből, ahol halálos vonat

Baleset történt, egy személygépkocsi ütközött vonattal, a balesetnek 3 áldozata van, a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Nemzetközi témában arról olvashatunk, hogy Franciaországban és Spanyolországban rekordméretű erdőtüzek pusztítanak, a lángok hatalmas területeket érintenek, több ezer embert kellett kitelepíteni, miközben a tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytatnak a tűz megfékezéséért. A görög határátkelőnél továbbra is jelentős torlódásra kell számítani, a nyári turista szezon miatt több órás várakozás is előfordulhat, ezért aki Görögország felé indul, érdemes időben útnak indulnia. A lap beszámol arról is, hogy Magyarország továbbra is kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar közösségek támogatására, és folytatódnak az ezt szolgáló programok. A kultúra rovatban egy érdekes írás olvasható a kézzel művelt mágföldekről, valamint beszámolnak a Dominus Villa felújításának helyzetéről is. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje itt a Panda Rádióban.

0: Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. Az értékek védelmében minden úton, minden nap.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063-529-142 ili 063-8570-616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Kellemes délután kívánunk minden kedves hallgatónak, reggel feltettünk önöknek a mai nap kérdését, és egész nap záporoztak a válaszok. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien megosztják velünk személyes történeteiket. A mai kérdésünk így szólt, mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaha valaki tett önért? Hallgassunk meg néhányat a sok szívmelengető üzenet közül. Ilona magyar kanizsáról. Egy esős napon egy teljesen idegen ember odaadta nekem az esernyőjét, mert látta, hogy bőrigáztam. Soha nem felejtem el. Néha egy apró gesztus is egész napra mosolyt varázsol az ember arcára. László írta nekünk Zentáról. A feleségem egy cetlit tett a 10 óraim mellé. Csak ennyi állt rajta. Vigyázz magadra, szeretlek, ennél több nem is kellett. Milyen igaz, néhány őszinte szó sokszor többet ér bármi másnál. Mária írta nekünk Koromhegyesről. Egy szomszéd minden kérés nélkül lenyírta a füvet, amikor beteg voltam. Akkor értettem meg igazán, milyen sokat jelent a segítség. József küldte Horgosról, a kisunokám egyszer csak odabújt hozzám, és azt mondta, papa, te vagy a legjobb, ez volt a legszebb ajándék. Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszülő most meghatódva mosolyog a rádió előtt. Erzsébet írta nekünk Adorjáról, egy kollégám minden hétfőn hozott nekem egy kávét, csak azért, hogy könnyebben induljon a hetem. Köszönjük szépen valamennyi hallgatónknak a mai megható történeteket. Jó látni, hogy sokszor éppen a legapró figyelmességek maradnak meg örökre a szívünkben. Ha az ön üzenete most nem hangzott el, ne bánkódjon, hiszen a nap folyamán még visszatérünk a legszebb gondolatokra. Holnap ismét egy új kérdéssel várjuk önöket itt a Panda Rádió hullámhoztán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, mert egy kedves szó, egy mosoly, egy apró gesztus néha többet ér, mint hinnénk. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak. Itt a

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvezőáron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a lebegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. A parlagfű virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkezhetnek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel, orrfolyással, szemviszketéssel, vagy akár nehéz légzéssel is szembesülnek. Bár a legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, vannak, akik természetes módszerhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félvárról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban. A nők átlagosan 21, a férfiak 16 évig kapnak nyugdíjat. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Azt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkora, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjban a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíj kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt, míg a rokkantsági nyugdíjasoknál, a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a MOL magyar és az orosz Gazprom nyelv tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raška környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárány tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletek rendeltek el, ellenőrzik az állatok mozgását, és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészeteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. A juh és kecskehimlő rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely kizárólag a juhokat és a kecskéket érinti, emberre nem veszélyes.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 666 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 343 sérült meg. A hétvégén két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, egy halálos áldozattal és egy anyagi kárral. A belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az intenzív forgalom ellenőrzés és a nagyszámú végrehajtott megelőző intézkedés ellenére július eleje óta 38 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, köztük 11-30 év alatti. Az egyik ellenőrzés során Szorcsén területén egy 20 éves sofőrt állítottak meg, mert 215 km/órán sebességgel hajtott egy olyan szakaszon, ahol a sebességkorlátozás 100 km/óra. A sofőrt eltávolították a forgalomból, és erőszakos vezetés miatt vétségi feljelentést tettek ellene. Minden közlekedőt arra kérnek, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, különösen a sebességkorlátozásokat, mivel a nem megfelelő és szabálytalan gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A közlekedési rendőrök továbbra is fokozott ellenőrzéseket fognak végezni, és következetesen szankcionálják a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket a közlekedés biztonsági javítása és az emberi életek védelme érdekében. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak időnként jelenhetnek meg kisebb felhők. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul. A szél gyenge, mérsékelt lesz, sebessége mintegy 14 km/h. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 139, Zentánál 218 cm magas. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Fokozott figyelem a vízfogyasztásra. A tartós nyári meleg miatt az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy napközben rendszeresen pótolják a folyadékot, különösen a gyermekek és az idősek esetében. A legmelegebb órákban érdemes árnyékban tartózkodni és kerülni a megterhelő fizikai munkát. Elkezdődnek az előkészületek az őszi vetésre. A betakarítás után a gazdák már az őszi munkákra készülnek, több helyen megkezdődött a talaj előkészítése, hogy a következő szezon is eredményes lehessen. A szakemberek szerint a megfelelő talajmunka alapvetően meghatározza a jövő évi termést. Nyári olvasás a könyvtárban. A Magyar Kanizsai Könyvtár továbbra is szeretettel várja az olvasókat. A nyári szünet kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek és a felnőttek is új könyveket fedezzenek fel, hiszen az olvasás egyszerre kikapcsolódás és feltöltődés. Egyre többen kirándulnak kerékpárral Magyarországon, tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. A családok egyre gyakrabban választanak rövidebb kerékpáros túrákat, amelyek egyszerre jelentenek sportot és közös élményt. Újra a természet felé fordulnak az emberek, nemzetközi felmérések szerint egyre többen választják a természet közeli pihenést a zsúfolt üdülőhelyek helyett. Az erdei séták, a tavak és a folyópartok egyre népszerűbb úti célok a nyári hónapokban. Panda ajánló. Ha szeretnének egy kellemes estét eltölteni a szabadban, érdemes figyelni a Hello Kanizsa és a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény programjait, hiszen a következő napokban is több kulturális esemény és családi rendezvény várja az érdeklődőket. Emellett a nyári estéken egy séta a Magyar Kanizsai Tiszaparton is remek kikapcsolódás lehet. Naplementében egészen különleges hangulata van a folyópartnak. Ezen a napon, július 28-án, 1821-ben Peru ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét. Az ország ezt a napot ma is nemzeti ünnepként tartja számon. A nap jó híre. A nyári szünetben egyre több család dönt úgy, hogy a közös élményeket választja. Kirándulnak, kerékpároznak, vagy egyszerűen együtt töltenek egy estét a természetben. Ezek az apró pillanatok sokszor életre szóló emlékekké válnak. Ma érdemes tudni, ha a mobiltelefonjuk túl melegszik a napon, ne tegyék azonnal hűtőbe, inkább vigyék árnyékos helyre, vegyék le a tokját és hagyják természetes módon lehűlni. Így elkerülhető az akkumulátor károsodása. Mit mondott a kedd a hétfőnek? Nyugi, én már egy kicsit közelebb vagyok a hétvégéhez. Panda Radar, képben a világgal. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per a. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növényokozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. A parlagfű virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkezhetnek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel, orrfolyással, szemviszketéssel, vagy akár nehéz légzéssel is szembesülnek. Bár a legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, vannak, akik természetes módszerhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félvárról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban. A nők átlagosan 21, a férfiak 16 évig kapnak nyugdíjat. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Azt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkora, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjba a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíj kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt, míg a rokkantsági nyugdíjasoknál, a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a MOL magyar és az orosz Gazprom nyelv tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raška környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárányt tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletek rendeltek el, ellenőrzik az állatok mozgását, és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészeteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. A juh és kecskehimlő rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely kizárólag a juhokat és a kecskéket érinti, emberre nem veszélyes.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 666 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 343 sérült meg. A hétvégén két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, egy halálos áldozattal és egy anyagi kárral. A belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az intenzív forgalom ellenőrzés és a nagyszámú végrehajtott megelőző intézkedés ellenére július eleje óta 38 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, köztük 11-30 év alatti. Az egyik ellenőrzés során Szurcsén területén egy 20 éves sofőrt állítottak meg, mert 215 km/órán sebességgel hajtott egy olyan szakaszon, ahol a sebességkorlátozás 100 km/óra. A sofőrt eltávolították a forgalomból, és erőszakos vezetés miatt vétségi feljelentést tettek ellene. Minden közlekedőt arra kérnek, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, különösen a sebességkorlátozásokat, mivel a nem megfelelő és szabálytalan gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A közlekedési rendőrök továbbra is fokozott ellenőrzéseket fognak végezni, és következetesen szankcionálják a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket a közlekedés biztonsági javítása és az emberi életek védelme érdekében. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak időnként jelenhetnek meg kisebb felhők. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a szél gyenge, mérsékelt lesz, sebessége mintegy 14 km/óra, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 139, Zentánál 218 cm magas. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Kellemes délután kívánunk minden kedves hallgatónak, reggel feltettünk önöknek a mai nap kérdését, és egész nap záporoztak a válaszok. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien megosztják velünk személyes történeteiket. A mai kérdésünk így szólt, mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaha valaki tett önért? Hallgassunk meg néhányat a sok szívmelengető üzenet közül. Ilona magyar kanizsáról. Egy esős napon egy teljesen idegen ember odaadta nekem az esernyőjét, mert látta, hogy bőrigáztam. Soha nem felejtem el. Néha egy apró gesztus is egész napra mosolyt varázsol az ember arcára. László írta nekünk Zentáról. A feleségem egy cetlit tett a 10 óraim mellé. Csak ennyi állt rajta. Vigyázz magadra, szeretlek, ennél több nem is kellett. Milyen igaz, néhány őszinte szó sokszor többet ér bármi másnál. Mária írta nekünk Koromhegyesről. Egy szomszéd minden kérés nélkül lenyírta a füvet, amikor beteg voltam. Akkor értettem meg igazán, milyen sokat jelent a segítség. József küldte Horgosról. A kisunokám egyszer csak odabújt hozzám, és azt mondta, papa, te vagy a legjobb, ez volt a legszebb ajándék. Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszülő most meghatódva mosolyog a rádió előtt. Erzsébet írta nekünk Adorjánról. Egy kollégám minden hétfőn hozott nekem egy kávét, csak azért, hogy könnyebben induljon a hetem. Köszönjük szépen valamennyi hallgatónknak a mai megható történeteket. Jó látni, hogy sokszor éppen a legapró figyelmességek maradnak meg örökre a szívünkben. Ha az ön üzenete most nem hangzott el, ne bánkódjon, hiszen a nap folyamán még visszatérünk a legszebb gondolatokra. Holnap ismét egy új kérdéssel várjuk önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, mert egy kedves szó, egy mosoly, egy apró gesztus néha többet ér, mint hinnénk. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak. Itt a

a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket.

0: Света, какой варбург обычный. Вора видишь, Шурик.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Fokozott figyelem a vízfogyasztásra. A tartós nyári meleg miatt az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy napközben rendszeresen pótolják a folyadékot, különösen a gyermekek és az idősek esetében. A legmelegebb órákban érdemes árnyékban tartózkodni és kerülni a megterhelő fizikai munkát. Elkezdődnek az előkészületek az őszi vetésre. A betakarítás után a gazdák már az őszi munkákra készülnek, több helyen megkezdődött a talaj előkészítése, hogy a következő szezon is eredményes lehessen. A szakemberek szerint a megfelelő talajmunka alapvetően meghatározza a jövő évi termést. Nyári olvasás a könyvtárban. A Magyar Kanizsai Könyvtár továbbra is szeretettel várja az olvasókat. A nyári szünet kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek és a felnőttek is új könyveket fedezzenek fel, hiszen az olvasás egyszerre kikapcsolódás és feltöltődés. Egyre többen kirándulnak kerékpárral Magyarországon, tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. A családok egyre gyakrabban választanak rövidebb kerékpáros túrákat, amelyek egyszerre jelentenek sportot és közös élményt. Újra a természet felé fordulnak az emberek, nemzetközi felmérések szerint egyre többen választják a természet közeli pihenést a zsúfolt üdülőhelyek helyett. Az emberi séták, a tavak és a folyópartok egyre népszerűbb úti célok a nyári hónapokban. Panda ajánló. Ha szeretnének egy kellemes estét eltölteni a szabadban, érdemes figyelni a Hello Kanizsa és a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény programjait, hiszen a következő napokban is több kulturális esemény és családi rendezvény várja az érdeklődőket. Emellett a nyári estéken egy séta a Magyar Kanizsai Tiszaparton is remek kikapcsolódás lehet. Naplementében egészen különleges hangulata van a folyópartnak. Ezen a napon, július 28-án, 1821-ben Peru ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét. Az ország ezt a napot ma is nemzeti ünnepként tartja számon. A nap jó híre. A nyári szünetben egyre több család dönt úgy, hogy a közös élményeket választja. Kirándulnak, kerékpároznak, vagy egyszerűen együtt töltenek egy estét a természetben. Ezek az apró pillanatok sokszor életre szóló emlékekké válnak. Ma érdemes tudni, ha a mobiltelefonjuk túlmelegszik a napon, ne tegyék azonnal hűtőbe, inkább vigyék árnyékos helyre, vegyék le a tokját és hagyják természetes módon lehűlni. Így elkerülhető az akkumulátor károsodása. Mit mondott a kedd a hétfőnek? Nyugi, én már egy kicsit közelebb vagyok a hétvégéhez. Panda Radar, képben a világgal.

0: Hi, Jesse. Thank you so much.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növényokozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. A parlag fő virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkezhetnek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel, orrfolyással, szemviszketéssel, vagy akár nehéz légzéssel is szembesülnek. Bár a legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, vannak, akik természetes módszerhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félvárról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban. A nők átlagosan 21, a férfiak 16 évig kapnak nyugdíjat. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Azt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkora, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjban a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíj kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt, míg a rokkantsági nyugdíjasoknál, a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a MOL magyar és az orosz Gazprom-nyelv tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raška környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárányt tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzés kitűzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletek rendeltek el, ellenőrzik az állatok mozgását, és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészteteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. A juh és kecskehimlő rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely kizárólag a juhokat és a kecskéket érinti, emberre nem veszélyes.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 666 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 343 sérült meg. A hétvégén két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, egy halálos áldozattal és egy anyagi kárral. A belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az intenzív forgalom ellenőrzés és a nagyszámú végrehajtott megelőző intézkedés ellenére július eleje óta 38 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, köztük 11-30 év alatti. Az egyik ellenőrzés során Szurcsén területén egy 20 éves sofőrt állítottak meg, mert 215 km/órás sebességgel hajtott egy olyan szakaszon, ahol a sebességkorlátozás 100 km/óra. A sofőrt eltávolították a forgalomból, és erőszakos vezetés miatt vétségi feljelentést tettek ellene. Minden közlekedőt arra kérnek, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, különösen a sebességkorlátozásokat, mivel a nem megfelelő és szabálytalan gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A közlekedési rendőrök továbbra is fokozott ellenőrzéseket fognak végezni, és következetesen szankcionálják a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket a közlekedés biztonsági javítása és az emberi életek védelme érdekében. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak időnként jelenhetnek meg kisebb felhők. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a szél gyenge, mérsékelt lesz, sebessége mintegy 14 km/h, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 139, Zentánál 218 cm magas. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Kellemes délután kívánunk minden kedves hallgatónak, reggel feltettünk önöknek a mai nap kérdését, és egész nap záporoztak a válaszok. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien megosztják velünk személyes történeteiket. A mai kérdésünk így szólt, mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaha valaki tett önért? Hallgassunk meg néhányat a sok szívmelengető üzenet közül. Ilona Magyar Kanizsáról. Egy esős napon egy teljesen idegen ember odaadta nekem az esernyőjét, mert látta, hogy bőrigáztam. Soha nem felejtem el. Néha egy apró gesztus is egész napra mosolyt varázsol az ember arcára. László írta nekünk Zentáról. A feleségem egy cetlit tett a 10 óraim mellé. Csak ennyi állt rajta. Vigyázz magadra, szeretlek, ennél több nem is kellett. Milyen igaz, néhány őszinte szó sokszor többet ér bármi másnál. Mária írta nekünk Koromhegyesről. Egy szomszéd minden kérés nélkül lenyírta a füvet, amikor beteg voltam. Akkor értettem meg igazán, milyen sokat jelent a segítség. József küldte Horgosról, a kisunokám egyszer csak odabújt hozzám, és azt mondta, papa, te vagy a legjobb, ez volt a legszebb ajándék. Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszülő most meghatódva mosolyog a rádió előtt. Erzsébet írta nekünk Adorjáról, egy kollégám minden hétfőn hozott nekem egy kávét, csak azért, hogy könnyebben induljon a hetem. Köszönjük szépen valamennyi hallgatónknak a mai megható történeteket. Jó látni, hogy sokszor éppen a legapró figyelmességek maradnak meg örökre a szívünkben. Ha az ön üzenete most nem hangzott el, ne bánkódjon, hiszen a nap folyamán még visszatérünk a legszebb gondolatokra. Holnap ismét egy új kérdéssel várjuk önöket itt a Panda Rádió hullámhoztán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, mert egy kedves szó, egy mosoly, egy apró gesztus néha többet ér, mint hinnénk. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak. Itt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az ANT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš, napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár 4.

0: 2 óráig nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profived állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profived, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
1: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növényokozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. A parlag fő virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkezhetnek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel, orrfolyással, szemviszketéssel, vagy akár nehéz légzéssel is szembesülnek. Bár a legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, vannak, akik természetes módszerhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félvárról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban. A nők átlagosan 21, a férfiak 16 évig kapnak nyugdíjat. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Azt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkora, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjban a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíj kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt, míg a rokkantsági nyugdíjasoknál, a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a MOL magyar és az orosz Gazprom-nyelv tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be a dél-szerbiai Raška környékén, miután juh és kecskehimlőt mutattak ki egy helyi gazdaságban. A hatóságok szerint minden szükséges intézkedést megtettek a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. A betegséget egy olyan gazdaságban azonosították, ahol 67 juhot és 60 bárányt tartottak. A laboratóriumi vizsgálatok kevesebb mint 24 órán belül megerősítették a fertőzést, ezt követően pedig az állategészségügyi előírásoknak megfelelően mind a 127 állatot leölték. Ez az első juh és kecskehimlővel kapcsolatos megerősített járványgóc Szerbiában 2026-ban. A fertőzött gazdaság környezetében szigorú állategészségügyi felügyeletek rendeltek el, ellenőrzik az állatokat, állatok mozgását és fokozott megfigyelés alatt tartják a környező tenyészteteket. Az állatorvosok a közeli településeken is vizsgálják az állományokat, hogy időben kiszűrjék az esetleges újabb fertőzéseket. A juh és kecskehimlő rendkívül fertőző vírusos állatbetegség, amely kizárólag a juhokat és a kecskéket érinti, emberre nem veszélyes.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 666 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 343 sérült meg. A hétvégén két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, egy halálos áldozattal és egy anyagi kárral. A belügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy az intenzív forgalom ellenőrzés és a nagyszámú végrehajtott megelőző intézkedés ellenére július eleje óta 38 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, köztük 11-30 év alatti. Az egyik ellenőrzés során Szurcsén területén egy 20 éves sofőrt állítottak meg, mert 215 km/órás sebességgel hajtott egy olyan szakaszon, ahol a sebességkorlátozás 100 km/óra. A sofőrt eltávolították a forgalomból, és erőszakos vezetés miatt vétségi feljelentést tettek ellene. Minden közlekedőt arra kérnek, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, különösen a sebességkorlátozásokat, mivel a nem megfelelő és szabálytalan gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A közlekedési rendőrök továbbra is fokozott ellenőrzéseket fognak végezni, és következetesen szankcionálják a legsúlyosabb közlekedési szabálysértéseket a közlekedés biztonsági javítása és az emberi életek védelme érdekében. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon többnyire napos időre számíthatunk, az égen csak időnként jelenhetnek meg kisebb felhők. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, a szél gyenge, mérsékelt lesz, sebessége mintegy 14 km/h, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 Celsius fok körül várható. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 139, Zentánál 218 cm magas. Az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannabbá tehet minket. Hajnalban, reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az ANT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Fokozott figyelem a vízfogyasztásra. A tartós nyári meleg miatt az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy napközben rendszeresen pótolják a folyadékot, különösen a gyermekek és az idősek esetében. A legmelegebb órákban érdemes árnyékban tartózkodni és kerülni a megterhelő fizikai munkát. Elkezdődnek az előkészületek az őszi vetésre. A betakarítás után a gazdák már az őszi munkákra készülnek, több helyen megkezdődött a talaj előkészítése, hogy a következő szezon is eredményes lehessen. A szakemberek szerint a megfelelő talajmunka alapvetően meghatározza a jövő évi termést. Nyári olvasás a könyvtárban. A Magyar Kanizsai Könyvtár továbbra is szeretettel várja az olvasókat. A nyári szünet kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek és a felnőttek is új könyveket fedezzenek fel, hiszen az olvasás egyszerre kikapcsolódás és feltöltődés. Egyre többen kirándulnak kerékpárral Magyarországon, tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. A családok egyre gyakrabban választanak rövidebb kerékpáros túrákat, amelyek egyszerre jelentenek sportot és közös élményt. Újra a természet felé fordulnak az emberek, nemzetközi felmérések szerint egyre többen választják a természet közeli pihenést a zsúfolt üdülőhelyek helyett. Az emberi séták, a tavak és a folyópartok egyre népszerűbb úti célok a nyári hónapokban. Panda ajánló. Ha szeretnének egy kellemes estét eltölteni a szabadban, érdemes figyelni a Hello Kanizsa és a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény programjait, hiszen a következő napokban is több kulturális esemény és családi rendezvény várja az érdeklődőket. Emellett a nyári estéken egy séta a Magyar Kanizsai Tiszaparton is remek kikapcsolódás lehet. Naplementében egészen különleges hangulata van a folyópartnak. Ezen a napon, július 28-án, 1821-ben Peru ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét. Az ország ezt a napot ma is nemzeti ünnepként tartja számon. A nap jó híre. A nyári szünetben egyre több család dönt úgy, hogy a közös élményeket választja. Kirándulnak, kerékpároznak, vagy egyszerűen együtt töltenek egy estét a természetben. Ezek az apró pillanatok sokszor életre szóló emlékekké válnak. Ma érdemes tudni, ha a mobiltelefonjuk túlmelegszik a napon, ne tegyék azonnal hűtőbe, inkább vigyék árnyékos helyre, vegyék le a tokját és hagyják természetes módon lehűlni. Így elkerülhető az akkumulátor károsodása. Mit mondott a kedd a hétfőnek? Nyugi, én már egy kicsit közelebb vagyok a hétvégéhez. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlói Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.

Columbia, this is Houston, 1:30 LOS, all systems go, over.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Kellemes délután kívánunk minden kedves hallgatónak, reggel feltettünk önöknek a mai nap kérdését, és egész nap záporoztak a válaszok. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien megosztják velünk személyes történeteiket. A mai kérdésünk így szólt, mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaha valaki tett önért? Hallgassunk meg néhányat a sok szívmelengető üzenet közül. Ilona magyar kanizsáról. Egy esős napon egy teljesen idegen ember odaadta nekem az esernyőjét, mert látta, hogy bőrigáztam. Soha nem felejtem el. Néha egy apró gesztus is egész napra mosolyt varázsol az ember arcára. László írta nekünk Zentáról. A feleségem egy cetlit tett a 10 óraim mellé, csak ennyi állt rajta. Vigyázz magadra, szeretlek, ennél több nem is kellett. Milyen igaz, néhány őszinte szó sokszor többet ér bármi másnál. Mária írta nekünk Koromhegyesről. Egy szomszéd minden kérés nélkül lenyírta a füvet, amikor beteg voltam. Akkor értettem meg igazán, milyen sokat jelent a segítség. József küldte Horgosról. A kisunokám egyszer csak odabújt hozzám, és azt mondta, papa, te vagy a legjobb, ez volt a legszebb ajándék. Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszülő most meghatódva mosolyog a rádió előtt. Erzsébet írta nekünk Adorjánról. Egy kollégám minden hétfőn hozott nekem egy kávét, csak azért, hogy könnyebben induljon a hetem. Köszönjük szépen valamennyi hallgatónknak a mai megható történeteket. Jó látni, hogy sokszor éppen a legapró figyelmességek maradnak meg örökre a szívünkben. Ha az ön üzenete most nem hangzott el, ne bánkódjon, hiszen a nap folyamán még visszatérünk a legszebb gondolatokra. Holnap ismét egy új kérdéssel várjuk önöket itt a Panda Rádió hullámhoztán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, mert egy kedves szó, egy mosoly, egy apró gesztus néha többet ér, mint hinnénk. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. On the radio.

0: coming.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music. Yeah. On the radio.

pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Class. Full Radio. Hit music. Panda Rádió.